0: máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznó oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznó

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
2: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a Poptarisztja.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Oh, those Russians.
1: Bétósó. Bétósó. Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. Három óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
2: Mindez egy műsorban, amelynek címe Bétósó. Ready, steady, ready, go!
3: Jó napot kívánok! A nevem Bér.

0: Nagyon szép napot mindenkinek, kezdődik a Beato Show, jó reggelt! Kint gyönyörű szép idő van, legalábbis ami a napsütést illeti, a hőmérséklet azért még nem olyan magas, mint aminek lenni kéne. Meg aztán hétvégén ismét itt lesznek az esők, amire nagyon nagy a szükség. Folyók, tavak, földek szomjaznak. Amit a természet, ha úgy tetszik, elront. Vagy eltol egy picit későbbre, előbb vagy utóbb helyrehozza. És ez így lesz remélhetőleg az esővel. Az esősebb időszakkal, aminek tulajdonképpen mindenki örül. Hiszen a szárazságnál rosszabb talán nincs. Sok-sok zene ezen a délelőttön is, és remélem, akik velem tartanak, nem bánják meg, hogy a popterisztja.hu-t és a Beato Show-t választották, hiszen a főszerep a zenéjé lesz, persze a humorról sem feledkezünk el, újdonságok is lesznek, és persze összekapcsolódik a Rádió B és a popterisztja.hu-val a szokásoknak megfelelően. Túl az ünneplésen, az ünnepi műsorokon jönnek a hétköznapok, hogy az időtől újabb trófeákat zsebeljünk be, vagyis hogy még tovább tartson, és szóljon a popterisztja.hu a világ minden részén. Kezdődjék tehát a Beato Show itt a popterisztja.hu-n, ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást.
1: Welcome to Thursday morning.
0: Ez a Bee Gees. És az Ayo.

0: Egy figyelmeztetés azoknak, akik Ausztriába készülnek. Köszönhető ez Kamionos Zolitól, aki jelen pillanatban ott dekkol Ausztriában, vár egy pakolást, de ez most egyelőre elhúzódik, mert jelenleg sajnos, ahogy írja, pihenője van, mert ünnep van momentán Ausztriában, és tulajdonképpen minden zárva. Úgyhogy ha valaki jégszekrényen vagy bármilyen akar kivenni Ausztriába vásárolni, ezt a mai napon ne tegye, mert nem lesz igazából szerencséje. Szerencsi Tamás megint jókat kíván, sok-sok humort és persze zenét a mai délelőttön mindenkinek, és hát valószínűleg nekem is. Brigitta László írja, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Laci, neked is, és mindenkinek, aki bennünket hallgat. Szép napot mindenkinek, kezdődjék, tehát a zenei kirándulás, ezt viszont már Fauer Zsolt írta, és a zenei kirándulás már elkezdődött, és a zenei kirándulás pedig folytatódik.
1: Bétó Show. Bétót Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: Creedence Clearwater Revival. Ez a Best Boom Rising.

Az elmúlt percekben a Creedence Clearwater Revival. És ez már a Saragossa Band. És a Ginger Red.

0: Ez volt a Boys Town Gang, és minden bizonnyal a Can't Take My Eyes Off of You az első változata volt annak a sorozatnak, amely jó néhány feldolgozás megért az elmúlt időszakban. 3,5 perccel múlt el, 9:30. Itt a poptarisznya.hu, és benne a Bétó Show.
1: Sztárok a poptarisznya.hu.
0: Egyszerre most kettő is. David Bowie és Mick Jagger. Ez a Dancing in the Street.

0: Ez volt David Bowie és Mick Jagger a Dancing in the Street-tel. Nagy Laci jelen pillanatban Tatabányán gumisztat, és utána pedig az örökmozgó kis furgonjával irány Sepsiszentgyörgy, vigyázz magadra is, jó utat. Ádám Kéri pedig azt írja, szép napot mindenkinek, és persze jó zenéket és időutazás. Ha már az idő közönként fejcsendülő zenék között újra életem nagy gyermekkor is lágerei szólnak, egy költői kérdés, mit ajánlanál harmadik számnak a Magnus blokkomhoz? John Fred, His Playboy Band, Judy in Disguise, vagy pedig Johnny Rivers, Memphis, Tennessee. Nekem a nagy kedvencem volt annak idején, és éppen ezért most is ezt ajánlom. John Fred and His Playboy Band és a Judy in Disguise. Hatalmas láger volt ez annak idején, és tulajdonképpen ez is egy egylemezes együttes volt, mert ugyan voltak még felvételei, voltak zenéi, de igazából több nagy slágere, nagy sikere nem volt az együttesnek.
1: Beat Show. Beat Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
2: A poptarisznya.hu-n.
0: Itt van Fats Domino, és egy újabb régi-régi nagy klasszikus. Ez a When the Saints Go Marching In.

Nagy Laci még azt írta, nagyon-nagyon jó volt a vasárnapi retro szó. A poptarisznya.hu helyett a Retro Rádióban, az ottani poptarisznyában, és ez a poptarisznya show, ez folytatódik, és élőben már, ezt kérdezte Kovács Tamás, hogy mikor lehet legközelebb élőben hallgatni. Tulajdonképpen az az igazság, hogy pontosan úgy zajlik ez a műsor, ha felveszem, akkor is, mint ha élő lenne, hozzá nem nyúlok. A bakikkal, a hibákkal együtt szól, de most abszolút live, abszolút élő lesz vasárnap a Retro Rádióban a poptarisznya. Tommy Steele és a Singing the Blues.

Ez volt Tommy Steele és a Singing the Blues. Tommy Steele-ről annyit kell tudni, hogy ő volt az első rock and roll énekes Nagy-Britániában, és ő volt az első tini sztár egyúttal. Többnyire amerikai slágereket adott elő, szerepelt egy filmben is, írt könyveket, szobrászkodott is, és a musicalbe is kipróbálta magát. Mi pedig még egy dalt játszunk tőle, Tommy Steele. Ez az Elevator Rock.

Ez volt az Elevator Rock és Tommy Steele. Louis Armstrong következik, Louis Daniel Armstrong, Grammy-díjas amerikai jazz trombitás énekes zenekarvezető, a jazz történet egyik legnagyobb és legismertebb alakja. Miles Davis mondta róla, nem tudsz olyat játszani a modern trombitán, ami ne tőle származna, főleg a modern vackokat is figyelembe véve. És hogy milyen modern vackokat játszott Louis Armstrong, volt egy, amit rettenetesen utált, nem is akart bemenni a stúdióba, hogy eljátsza. De rávették, és ez lett tulajdonképpen az egyik legnagyobb slágere. What a wonderful world!

What a wonderful world, ő volt Louis Armstrong. Armstrong után pedig következzen Little Eve, ő énekelt először azt a dalt, amit olyan sokan feldolgoztak nálunk, a legnépszerűbb a Kylie Minogue féle változat. De hát ez az eredeti, ki tudja hány évtizeddel ezelőttről. Ez a Locomotion.

Ez volt a Locomotion. Az eredeti, ő volt az amerikai Little Eve, onnan jött át ez Európába, és dolgozták fel olyan sokan, bár Ausztráliában is ez megtörtént, pontosan Kylie Minogue jó voltából. Ez volt tehát a Locomotion. Én nem mondom a kamionos barátaimnak, hogy így nyomják a gázt az autópályákon, mint ahogy szól a zene, de talán hozzásegít a ritmushoz. Elvin Cash. Ez az Ali Shuffle.

Ez volt Elvin Cash, és ez volt az Ali Shuffle. És ez már a Hungária. Dalolj, dalolj, jazzgitár.

Dalolj, dalolj, jazz gitár. Egy nagyon-nagyon ritkán hallható régi-régi Hungária dal forgott az elmúlt percekben. Ez volt a Dalolj, dalolj, jazz gitár. És még mindig a Hungária. A felejthetetlen barát Kékes Zoli és az ő szerelmes labgitárjai.

szerelmes labgitárok. Ez volt az elmúlt percekben a Hungária Kéke Zoli fantasztikus dala volt, és az ő remek gitárjátéka. Volt időszak az életemben, sok-sok évvel, már lassan évtized ezelőtt, amikor egy évben akár kétszer is kint lehettem New Yorkban, Amerikában, és mindig fellépések koronázták a kintlétemet nem csak a Magyar Házban, hanem egyéb helyein is New Yorknak, illetve Amerika közeli városaiban, amelyek New Yorkhoz viszonylag közel estek. Nem vertem a dolgot nagy dobra, mert abban az időben ezzel dicsekedni, hát nem is volt előnyös. Én azt hiszem abban a rendszerben, na meg hát tulajdonképpen én nem is szerettem dicsekedni ezzel, de baromi jól éreztem magam, és rengeteg emlékem fűződik ezekhez a kirándulásokhoz, amelyek néhány hétig tartottak általában, és közben jártam New York utcáit, és egyszer egy ilyen ebédszünet időszakban, ami nagyon-nagyon fontos New Yorkban, mikor az emberek a hivatalokból kiözenlenek, az éttermekben, meg a terekre, az utcákra, találkoztam egy együttessel, és ez az együttes valami olyan fantasztikus zenét játszott, hogy nem véletlenül több ezren állták körül a színpadot. Az együttes nem tudom, hogy létezik-e még, nem tudom, hogy csak utcai zenészek voltak-e, de ha utcai zenészek voltak, akkor nagyon-nagyon profin játszottak. Ez az Otto's Big Band Boogie Show, így hívták őket. A dal pedig az egyik legklasszikusabb dalok egyike. Ez a Jambalaya.

Egészen fantasztikus volt, és természetesen mi minden utcai zenésznél, a Ródoknál ott volt egy halom lemez is, amit meg lehetett vásárolni, és én rögtön meg is vettem ezt. Ez volt tehát a Jambalaya, és ez volt az Otto's Big Band Boogie Show. Óriási volt. Meg kell, hogy mondjam, életem egyik nagy élménye volt ez a rögtönzött utcai koncert, amelyet New York egyik terén, egyik utcáján láthattam ettől a fantasztikus együttestől. Most pedig George Harrison. Ez a My Sweet Lord.

0: Ez volt a My Sweet Lord és George Harrison.
1: Beethoven, Bétót Lászlóval.
2: Minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
1: Itt a poptarisznya.hu-n.

Ez volt a Silent Circle az elmúlt percekben. Ő volt az udvari prímás, nevezetesen Mága Zoltán, kiadta a Kulturális Minisztérium, milliárdokkal tolták meg Mága Zoltán koncertjeit az elmúlt 4 évben. Na, hegedűre is telt ebben az időszakban, ebből a sok-sok pénzből, de hogy mire és mennyit érdemes elolvasni, mert el lehet, mert kiadta a Kulturális Minisztérium. Úgyhogy voltak ott napfényes napok. Nálunk pedig bas lesz, mert hogy itt a Boniem. És ez a Sunny.

Frank Ferien zseniális ötleteinek egyike volt ez a Sunny, na meg ez a mix is a alapdalból. Ez volt a Bonnie M, és ez volt a Sunny. Ő pedig már Bob Marley. És a Could You Be Loved?

0: benne a múlt és a jelen
1: legnagyobb slágerei.
0: Sok zenével és beszélgetésekkel.
2: Minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
3: Dynamite.
2: Itt a poptarisznya.hu-n.
4: Ahol már is Carlos Santana következik. Ez a Smooth.

Carlos Santana, ez volt a Smooth. Csernyák István Stuttgartban van, és onnan fülel. És remélem, ezt a dalt is jól hallgatja, jól hallja. A Twins, egyik kedvencem a Twins-től, ez a Not the Loving Kind.

0: Ez volt a Twins és a Not the Loving Kind. Most pedig a humoré legyen a főszerep. Először a privatizációról essen szó, nem véletlenül rontottam én ezt el, majd hallani fogják az okát ennek. A jelenet előadója Bajor Imre.
1: Akapaháltáim olcsó munkaerő. Ja, köszöntök én mindenkit abban az alkalomból, sikeresen szárulta magát ennek a gyárnak a privatizációjájá, jó rájá, kiírt pályázat. Nézzétek ti meg, ez van az a magánkéz, amiben van adva az üzem, amiben ti azokat a micsodákat gyártjátok, amiről Helénke olyan plastikusan beszélt az imént az irodában. És én most ezzel a kézzel, amivel a Helénkét is megpróbálkoztam, emelem pohámat mindenkire, profit! Jáberja! Mindenki nyugodja magát össze-vissza, csak... Tényleg csak ilyen picike elbocsájtások lesznek, az is csak bagatell. Úgyhogy szakszervezeti vezetők pihenj. Nálunk a munka szabadon mindenkinek biztosítva van. Meg kell mondanom, ti belétek, hogy az én kapcsolataim a magyar politika és gazdasági vezetőkkel van felhőtlen. Sokan állnak mögöttem, nokdacu néhányan már ülnek is. Nekem sok-sok márkáért vanya szerencsém megszerezni a részvények 59%-át, melyne Fraunál vanya 40%-a. Az éjjel összehívtuk a többségi tanácsot a Bádecimmelben, és úgy döntöttünk, hogy a fennmagadó több mint 1%-ot az össze-vissza osztjuk. Hát kerüljön a dolgozó kezébe, ahová akarnak tenni. Na most, drága, melyne Fraunak van hatalmas esztétikai érzék. Többéről nem is beszél. Már meg is tervezte a részvényt, 50 forintba kerül, bélyeg nagyságú lesz, picike, nosztalgikus csillag lesz rajta, rá lesz írva, szakszervezet. Naja, itten van a pusmogások, hogy én azért nyertem el ezt a tendert, mert hogy a Tocsik Márta képviselt. Ez szemetet, majd egyszer ezt elmondom. Szemetet, hazugság! Nekem az az üzem, szívügyem. Nem vagyok jól, ezt ténykérdik. Kevesen tudják, hogy valamikor én is a pályafutásomat ezek között, a rettenetes falak között kezdtem, mint segéd galvanizáló. Csak egy hét múlva lettem pártitkár. De nem értettem egyet magammal, azért egy boni tanulmányút alkalmából Németországba szakadtam kifele, teljesen. Barátaim, bruderek, nagyra törő tervekkel szálltam le közétek, ha rájövök, hogy mit is gyártunk, azonnal gatyába rázom a vállalat. Drágáim, a gatyába rázásról egyébként már beszélgettünk Helénkével, akit hát nyilván mindenki ismer, aki szereti előről megközelíteni a problémát. Nálam első az üzlet, második az újpesti dózsa. Ha például azok a nagy dobozok, amiket itt látok, véletlenül autóbuszok, akkor már is nagy bizniszem van. A hollywoodi producer nagybácsimnak 30 ilyen kell egy katasztrófa filmhez. És tárgyalok csecsen vezetőkkel is, akik egyébként normálisan terroristák, akik most nagy túlszállítási problémáik vannak. De apropó, na most a dolgozóinktól, akik nem beszélnek csecsenül, auch wiedersehen, ja. Ez nem vonatkozik persze Helénkére, aki terveim szerint csak részben lesz ráutalva nyelvtudás. Óriási örömmel jelentem be, sikerült a feleségemnek megvásárolni 3 közszolgálati tévécsatornát és néhány független napilapot a hozzájuk tartozó politikusokkal. Úgyhogy csuma-sumárom, ezek is a családban maradnak. Helenke mondja, hogy legyünk büszkék az eddig elért sikereinkre. Hát, legyünk. Például csuklós buszainkat az egész világon emlegetik. Ezért a sok jó hír mellett azonban azt is el kell mondanom, hogy a hírnév megőrzése érdekében sajnos meg kell válnunk a fényező műhely éjszakai műszakjától és a pénzügyi ellenőrző csoporttól és néhány takarító nőtől. A nőkről jut eszembe, csökkenteni kívánjunk a munkaidőt a 40 éven felüli nőknél. Napi 8 óráról napi 0 órára. Ja, és itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem eddigi munkájukat a lakatosoknak, az orsosoknak és a kolompároknak is.

0: És hát ugye, majd csak megleszünk valahogy a hegesztők és a festők nélkül is. Műanyagosokra meg aztán a világon semmi szükség nincs a kovácsolt vaskerítések gyártásánál. Na most, drágaim, gyógyszergyártásban meg abszolút nem kell gumiszerelő. Ez tényleg. Barátaim, bruderek, hadd idézem végül Horn Gyulának a számvevő székbeliekhez írt 13. leveléből. Akik privatizálnak, azok kurva jól járnak. Ez a lény. Drága dolgozó barátaim, ahogy most így végignézek rajtatok, borzasztó. Különös tekintettel Helénkére. Ja, na végre. Egyedül maradtunk Helénke. Ja, csodálat. Na gyere szépen Hanzi bácsihoz.
1: Balogh Erzsé és Kazall László fantasztikus jelenete következik. Rádió a családban.
2: Ahogy hazaérek, bekapcsolom a rádiót. Aztán leveszem a kabátomat. Mozart muzsika, bemegyek a fürdőszobába, a zene utánam jön. Bemegyek a konyhába, a dallamok utánam hömpölyögnek. Hazajön a feleségem. Mozart muzsika fogadja. Elébe tipegek, mint egy hajdani, rizsporosajú, copfos gavallér, és kezet csókolok. A zene átölel minket. Aztán leülök újságot olvasni. A rádió szól. Sajnos már vége a zenének, valaki valamiről beszél. Olvasom az újságot, a feleségem vacsorát főz, és a rádióban egy recsegő férfi hang előadást tart, nem tudom miről, mert újságot olvasom. Kisvártatva a feleségem kérdez valamit, legalábbis mintha az ő hangját hallottam volna, de a rádiótól nem hallani mit mond, mert egy magas fekvésű női hang ordít valamiért a rádióba, de hogy miért ordít, azt nem tudom, mert én újságot olvasok, és a feleségem beszél hozzám a konyhából, de hogy mit akar, azt nem tudom, mert hangosan szól a rádió. Mondtál valamit? Kiáltok a feleségemnek. A választ nem hallom. Lehet, hogy nem is hallotta a kérdésem. Olvasom tovább az újságot. A rádió szól. Valami színdarabot adnak, de lehet, hogy nem is színdarabot adnak. Nem tudok odafigyelni, mert a feleségem ismét kiabált. Azt kiabálja, gyilkosok! Gyilkosok! Illetve ezt nem ő kiabálta, hanem a rádió. Hogy a feleségem mit akar tőlem, azt nem tudom, de ha akar valamit mondani nekem, jöjjön be hozzám, én most újságot olvasok. De esküszöm, nem tudom, mit olvasok, mert a rádióban valaki monoton hangon beszél valamiről. Lassan elnyúltva a szavakat, az algákról beszél egy színtelen férfi hang, aztán hirtelen sikoltozni kezd. De később rájövök, nem a rádióban sikoltoznak, hanem a feleségem sikoltozik.
3: A füleden ülsz, nem hallottad, hogy mit kérdeztem?
2: Nem hallottam, hogy mit kérdezett, mert a rádióban beszél. Él valaki valamiről. Hogy miről, azt nem tudom, mert újságot olvastam. Mert a feleségem nem hagy olvasni, állandóan kérdezősködik. Ne ordíts velem, nem vagyok süket, ordítom is. Közben arra gondolok, hogy mégiscsak furcsa. Jókedvűen hazajövök, aztán leülök újságot olvasni és rádiózni, és akkor így ordítalak velem minden ok nélkül. A rádióban egy férfias női hang lelkesen magyaráz valamit, de nem tudok koncentrálni a feleségem miatt. Hirtelen felugrok a készülék mellől, lecsapom az újságot a földre, és idegesen megkérdezem a feleségemet. Mondd, mit akarsz tőlem? Na tessék, megfájdult a fejem, nyomást érzek a nyúltagyamon. A szemhéjam elnehezedik, és mindez a feleségem miatt van, hát még kiabál vele? A rádió arról beszél, hogy mit tudom én, miről beszél, csak a hangot hallom, de nem értem a szavakat, mert ideges vagyok, a feleségem az oka, azért, mert ő ideges, nekem is idegesnek kell lennem. Milyen gyűlölettel néz rám, szemébe hidegfényű kartpengék csillognak. Most legszívesebben megfojtani egy kanál vízben. Pedig nem csináltam semmit. Hát korán hazajöttem, szótlanul újságot olvastam és rádióztam. A rádió beszél, beszél, beszél, beszél, beszél, beszél, és már nem az algákról beszél, hanem a széndioxidról. És a feleségem hallgat és gyűlölködve néz. Hát mit akar tőlem? Agyamba pattanásig feszülnek az idegek. Alga és széndioxid, alga és széndioxid. Mit akar ezzel mondani? Vagy nem is ő mondta, én mondta. Nem! A rádió mondta! Fel alá rohangálok a szobába, mint egy űzött vad. A feleségem pedig leroskar egy székre, kezébe temeti az arcát. Egy szót se szólunk egymáshoz. Csak a rádió beszél hozzánk, de nem érünk rá odafigyelni, mert gyűlöljük egymást. Csak tudnám, hogy miért. A rádióhoz rohanok és dühösen elzárom. Hát muszáj ezt nekünk hallgatni! Üvöltöm, és a hangom olyan különösen zeng a csöndben, mintha nem is az én hangom lenne. A csönd magához szorítja a fejünket, s eldajkál minket. Ten, te, ten, te, ten, ten. Na ne haragudj, mondom megenyhülten a feleségemnek. Én nem is tudom, miért voltam olyan ideges.
3: Én se tudom. Az előbb azt hittem, hogy megbolondulok.
2: A rádió nem szól. Csönd van. És békesség.

Néhány nagy sláger a jelenből. Legelőször Dua Lipa. És a nagy varázsat, bocsánat, Lady Gaga, nem Dua Lipa, Lady Gaga. És az Abracadabra.

A hírek azt mondják, hogy ezt a dalt Lady Gaga, az Abrakadabrát néhány óra leforgás alatt írta meg, találta ki, és írta hozzá az alapokat, és persze a zenét is, aztán ment a stúdióba, és pillanatok alatt felénekelte, és óriási sláger lett belőle. Ez volt az Abrakadabra, a nagy varázslat, és ő volt az elmúlt percekben a Lady Gaga. Most pedig Dave Cameron következik, és a Too Much.

Újdonságok ezekben a percekben, na meg a nagyslágerek, a közelmúlt nagyslágerei, a B-tósóban a poptarisja.hu-n. Katy Perry. Ez a Lifetimes.

Katy Perry után a klasszikus Neoton fesztivál győztes dal egy új változatban Lotfi Beggitől, Tolvaj Renitől és LL Juniortól.

0: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétó Show Bétót Lászlóval.
1: Nagyon jó szórakozást a Bézs hallgatóinak is, hiszen együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu. Midnight Man, ez az első dal címe. A banda pedig a Flash, The Pen.

Fresh and the Band és a Midnight Mantan koncertre megyünk, nem is egyre, egymás után többre is. Először a Ringo Starr. It don't come easy.

Ringo Starr, ez volt az It Don't Come Easy. És már is a Johnny Cash koncerten vagyunk. Ez a Folsom Prison Blues.

Bob Marley klasszikus ez. Nagyon-nagyon sokan feldolgozták. Az egyik leghíresebb a Manfred Mann Earth Band feldolgozás, de ez is zseniális volt. Ő volt Jackson Brown. Jackson Brown után a Creedence Clearwater Revival kiválósága. Szóló karrierjének egyik állomása egy koncertfelvétel. Ez a Born on the Bayou. És John Fogerty.

0: Abel John Fogerty.
1: Oh man, thank you! Thank you, I love it!
0: A következő felvétel előadója Jerry Lee Lewis és Bruce Springsteen.
1: You shake my nerves and you rattle my brain.
0: Ez a Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis híressége.
1: What a thrill, I said, getting an inspiration. Great Balls of Fire.

0: gracious, woo, balls of fire. Thank you, thank you.
1: Jerry Lee Lewis is Bruce Springsteen.
0: Thank you, ladies and gentlemen, we're gonna get wound up here, I guarantee you.
1: Ez volt a Great Balls of Fire. Ennyit a koncertekről, legalábbis a mai napon itt a közösben, hiszen együtt a Rádió Bézs és a
2: Pontarisznye.hu
3: Beto Show.
4: Listen to my radio.
1: És már is egy klasszikus Frank Sinatra dal. Ez a Stranger in the Night. Stranger.

Strangers in the Night, ez volt Frank Sinatra klasszikusa. Ez már az arabeszk 77 és 85 között ontották a slágereket. Legismertebb tagja a hármasnak a hölgyek közül Sandra volt. Ez az arabeszk. Fly high, little butterfly.

Fly High Little Butterfly. Ez volt az Arabesk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A diszkó korszak egyik nagy slágere. Ken László.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evolt Ken László. Egy ritkábban hallható Modern Talking dal következik. Ez a Just With Two, Mona Lisa.

Just with two. Mona Lisa, ez volt a Modern Talking. És ez már a Juventus.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

Ez volt a Dá-Dá-Dá-Dá-Dá. És ez volt a Juventus. Koncerten ma már jártunk, most menjünk moziba. Egy régi-régi klasszikus csodaklassz dala következik, a film címe Fűre lépni szabad. A dal pedig nem más, mint a Rejtély. Aki énekel, Kovács Erzsi.

Fűre lépni szabad. Ez volt a film címe. Kovács Erzsi énekelt ennek nagy slágerét. Ez volt a Rejtély. Én nem tudom, hogy annak idén kinek melyik sorozat volt a kedvence. Nekem a nagy kedvencem az Orion űrhajó volt. Ez az, amit én nem tudtam megunni nekem. Ez mindig ott volt a lelkemben, és mindig szerettem, és főképpen a zenéjét. Nos, a Studio 11 is, pontosabban Dobsa Sándor, kedvelt az Orion űrhajót. És a fő címdalát a Rádió 8-as stúdiójában remekül eljátszották. Ez az Orion űrhajó és a Studio 11.

Micsoda zenészek, ez volt a Studio 11. Most pedig jön a Daliról. Végleg a szívügyen maradtál.

0: Ez volt a Daliról. Végleg a szívügyen maradtál. Együtt a Rádió Bécs és a popterisnya.hu.
1: Ez a Bétó Show.
2: A mikrofonnál Bétó László.
0: A következő dal pedig Johnny és Rosin Cash duettje. Ballad of the Teenage Queen.

0: Ez volt a B2 Show B2-t Lászlóval, a poptalisztja.hu és a Rádió B-s közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
1: Búcsú a B-s hallgatóitól, de csak egy hétre. A jövő héten a szokott időben folytatjuk. Az utolsó dalt a Latin Lover játsza. Ez a Laser Light.

0: Hölgyes, urak, szép lányok, ennyit már a véget ért a bítósó itt a popterisnya.hu-n. Remélem, akik velem tartottak, jól érezték magukat, és jól fogják magukat érezni a hétvégén is, hiszen nagy kirándulásokra nincsen lehetőség, hiszen hála Istennek jön az eső, jön a csapadék. Már a holnapi naptól szombaton, vasárnap, sőt hétfőn, tán kedden és szerdán is csapadékosabb lesz az idő és hűvösebb. A hőmérséklet 14 fok lesz csak például vasárnap. Aztán hétfőtől bár esővel, de emelkedik a hőmérséklet, és a jövő hét elején már 22-24 fok is lehet, mához egy hétre pedig már akár 25. De minden esetre remek zenék és remek műsorok itt a popterisnya.hu-n a hétvégén, úgyhogy érdemes velünk tölteni ezt a szomorkásabb időt, és arra gondolni, hogy mennyire, de mennyire szükség van a csapadékra. És persze a sok jó zenére és a sok jó műsorra is, ami itt megtalálható és kapható, ha úgy tetszik, a popterisnya.hu-n. Bétósó pedig mához egy hétre a szokott időben. Remélem, akkor is találkozunk. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő. A viszonthallásra!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir! Au revoir! Au revoir!

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Pottorisznya.hu Retro és slágerek.
1: Dicsőség a törvénynek, a vagyonnak,

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Poptarisznya.hu. Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Számmisztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Kétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Kétó Show.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

Sztárok a poptarisznya.hu. I will survive without you.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom! Hit the road, Jack! Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

sztár, mint egy krimiben, a gyomrom görcsbe rándult rég. A szívdobogásom a fülemben, egy monoton lüktetés, s az óra is kegyek, de nagyon lassan, ezer óra szenvedés.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hasta la vista, baby.
1: Hol is hallottam ezt a dalt?
2: Netán, a neten.
3: Poptarisznia.hu, a Retronet Rádió.

0: Kétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Kétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Bag.
1: A Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg? Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Itt Pop Tarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Pop Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hill, legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió. You can walk my path, you can wear my shoes, learn to talk like me.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Egyszer fenn, egyszer fenn, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizsnya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizsnya.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Máshol nem játsszák nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!